0: Ratko Mladić tábornok vezette boszniai szerb erők, holott a város az ENSZ védelmét élvező biztonságos övezetnek számított. Az ezt követő napokban több mint 8000 muszlimot, főként férfiakat és fiúkat mészároltak le, és helyeztek tömegsírba a szerbek. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben a részében a 20. század végének egyik legszörnyűbb tragédiájával, a szrebrenicai népirtással foglalkozunk. Az egykori Jugoszláviában dúló háború történelmi kontextusába helyezzük az eseményeket. Felidézzük, mi is történt Szrebrenicában, és hogyan emlékeznek meg ma a rémtettek áldozatairól világszerte az emberek. Ha a szrebrenicai mészárlás indító okait keressük, egészen a 90-es évek elejéig kell visszamennünk. Ekkor hullott szét végérvényesen Jugoszlávia. A hat köztársaság, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia és Szerbia alkotta szocialista szövetségi államon, akkor keletkeztek az első repedések, amikor 1980-ban meghalt az államot hosszú évekig vezető Josip Broz Tito. A diktátor addig ugyanis fent tudott tartani valamiféle törékeny egyensúlyt a Jugoszláviában élő különböző népcsoportok között. Halálával viszont felerősödtek a nacionalista, nemzeti érzelmek, és nőtt a politikai bizonytalanság. 1991-ben Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, amivel kivívták a túlnyomóan szerbekből álló jugoszláv néphadsereg haragját. A konfliktus egyhamar átterjedt Bosznia-Hercegovinára, a hat közül a legváltozatosabb etnikai összetételű köztársaságra, ahol bosnyákok, horvátok és szerbek éltek egymás tőszomszédságában. 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kivált Jugoszláviából, és ezzel brutális és átláthatatlan háborúzásba és öldöklésbe kezdett több különböző szerveződésű csoport. A szerb kormány és a jugoszláv néphadsereg által támogatott boszniai szerbek létre akarták hozni Nagy Szerbiát, ezért az ellenőrzésük alatt álló területeken megkezdték az etnikai tisztogatást, a nem szerbek kiűzését. A háború brutalitása a kelet-boszniai Szrebrenicában érte el csúcspontját. Miután az ENSZ 1993-ban védelme alá vette a területet, mindenki arra számított, hogy ott nem történhetnek fegyveres támadások és összetűzések. A boszniai szerb fegyveres erők mégis megostromolták az enklávét, elzárva az élelmiszerek, a gyógyszerek és a humanitárius segélyek útját. 1995. júliusára pattanásig feszült a helyzet. Szrebrenicába több ezer bosnyák menekült érkezett a szomszédos konfliktus övezetekből. A város védtelenné vált, súlyos hiány lépett fel alapvető cikkekből. Ezt a pillanatot használták ki 1995. július 11-én a Ratko Mladić tábornok vezette boszniai szerb erők Szrebrenica elfoglalására. Az ott állomásozó holland ENSZ békefenntartók nem tudták ezt megakadályozni. Nem tudták kivédeni a férfiak és fiúk módszeres lemészárlását, a nők, gyermekek és idősek kényszer deportálását. Az ezt követő napokban több mint 8000 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat végeztek ki Szrebrenicában és környékén a szerbek. Az áldozatokat tömegsírokba tették. Később, hogy ne legyen bizonyíték a népirtásra, több holttestet is kihantoltak és máshol újra temettek. 20 és 50 ezer közé tehető azoknak a nőknek és lányoknak a száma, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. A nemzetközi közösség igen lassan reagált a boszniai atrocitásokra. A szrebrenicai események azonban sokkolták a közvéleményt, és rávilágítottak az ENSZ békefenntartó misszióinak elégtelenségeire. A NATO válaszul légicsapásokat mért a boszniai szerbek hadállásaira, és végül 1995. decemberében létrejött a Daytoni megállapodás, amely lezárta a boszniai háborút. a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő háborús bűncselekmények szankcionálására és a felelősök elszámoltatására nemzetközi törvényszék létesült. 2001-ben a törvényszék népirtásnak nyilvánította a szrebrenicai mészárlást. Elítéltek számos vezetőt, akiknek szerepük volt a vérontásban, köztük Ratko Mladicot és Radovan Karadzsicot. ...2009-ben az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el a szrebrenicai népirtást. A képviselők megemlékeztek az áldozatokról, és együttérzésüket fejezték ki családtagjaikkal, akik közül sokan a mai napig nem tudják, hol nyugszanak szeretteik, pontosan mi történt velük. A parlament azt kérte, hogy július 11-e legyen emléknap az Európai Unió egészében. A megbékéléshez és az igazságtételhez ugyanis elengedhetetlen, hogy elismerjük ezeknek a cselekedeteknek a súlyát, és lerújjuk tiszteletünket az áldozatok előtt. A szrebrenicai vérontás 20. évfordulóján, 2015-ben az Európai Parlament ismét egyhangulag elítélte a népirtást. A képviselők állásfoglalásukban külön kiemelték, hogy a bosznia-hercegovinai politikai vezetőknek szembe kell nézniük a múlttal ahhoz, hogy az országnak esélye legyen a jobb jövőre. Méltatták a nemzetközi törvényszék munkáját és a háborús bűnperek felgyorsítását szorgalmazták. 2015. júliusában a parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos Günther Oettinger így nyilatkozott.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals
2: versäumt. Azt is el kell ismernünk, hogy Európa és a világ többi része velünk egyetemben kudarcot vallott, nem tett meg mindent az áldozatok védelméért. A szrebrenicai népirtás nem csak a Balkánon hagyott nyomokat és ejtett mélysebeket, hanem egész Európán. Nehezen gyógyulnak a sebek Bosznia-Hercegovinában. Nekünk pedig ma is erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk.
0: A parlament ismeretterjesztő és kulturális programok kidolgozását is kérte, hogy mindenki jobban megértse, mi vezetett ezekhez a szörnyű atrocitásokhoz. Támogatásáról biztosított több civil szervezetet, köztük a Srebrenica és Zsepa enklávékbeli anyák egyesületét. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a szemléletformálásban és a megbékélésben. A parlamenti állásfoglalások pedig azt tanúsítják, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a régióban az ilyen háborús bűnök megelőzéséért, a tartós békéért és stabilitásért. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2024-ben a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét. Ezen a napon a nemzetközi közösség tiszteleg az áldozatok emléke előtt. Egyben amellett is hitet teszünk, hogy a jövőben nem engedjük, hogy ilyesmi megtörténjen. A szrebrenicai népirtás korunk történelmének egyik legsötétebb fejezete. Az 1995. júliusában kibontakozott események örök tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy hova fajulhatnak az etnikai ellentétek, és hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi közösség beavatkozására. Július 11-e nem csak az emlékezésé. Intő figyelmeztetés is a világnak, hogy nem lankadhat az ébersége, ha népirtás vagy etnikai tisztogatás előjeleit látja. Mindnyájunk felelőssége, hogy fenntartsuk az emberi jogok tiszteletét és az igazságosságot, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio webon.
3: Tá róla Parlament na Hórpa, Dr. Anam Sáchán Ásintáir, sé sin róla an Chiesdóra. Ní a chúlis riv tráchtar? Ní na chúna, ní róla a lauítar mar ánfei. Mar sin féin is rólaí hochtaché de dhá IMU Parliament na Hórpa. Bíonn cuaigar céistóirí ar an nuró a leabhair mar féin agrán eile den trasó de fod creáltaí. denn siad sos coláist na géistóirí agus tagann siad le chéile nach mór uair sa bhí le linn na sesiún am lánach. Is cólach do chuid na parlamenta ag coláist na géistóirí atá freagrachas cuairtí víorcháin agus airgdais a bhain an gadéireacht leis na feisirí agus lena nála ibre. Dailálann sé mar hompla leis an tairbhís leis, le húmpar, le festú ifigí, le hilúnathe agus le rangan na tangan. I mbeag an focal, dailálann sé le gachfud a bhain gadéireacht leis na feisirí, mar bhínig an chéad chéastóir sa teamaireachtach déarnach an sondéir ag lá oscailte Parlament na Háirpa i mí na bealtaine feh ceathair.
4: En gros, nous sommes cinq élus.
3: Go bon úsach is cúigar andathe tofaising a bhíon sa pléil ar bhaimúin bheannach Parlament na Háirpa. Cílíonn sé sin go dtugam iad ara dos na bhéalacha reachtana, dos na bhéalacha ibríochtúile, don lána dóireacht agus do chearta airgadais na feisirí. Chu meile bheith fearair aimúin bheannach na parlamenta, ar shlí is sóid ceart chumann dos na feisirí sin. Déanam iad an díocht orthu. Nuair bhíonn rud éigin ceart sa tigsá leabhar na feisirí leis na céastóirí. Déanam iad iarracht an saolaí anam níos fosadóibh agus iad a pléile cuairsaí riarachain cura gás.
4: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
3: Tán Parlament na Háirpa na Céastóirí tar éis thuaidh an uachtaráin agus na gcathairdéir glas uachtaráin. Tá na Céastóirí le bealóid rúnda i dtrí bhabhta. Bíonn tromlach glandas na bhabhta i chatear atás dáil den chéad dá bhabhta, agus is leor tromlach sin plí den bhabhta déarnach. Is ionann an tromlach glan agus leana bhabhta i chatear maid é a haon. Sé atá geiste tromlach sin plí ná an líon breise bhabhta i dheagh an iarrthóir amháin a gcomparáid leis na hiarrthóirí eile. Agus conas a chuirta chun cíniad. Well, is féad leis na grúpaí polaitiúla nó dahad feisire ar leiad iarrthóirí ar fostna na géistóirí a bhola. Amhail mar tharlaíonn agus uachtaráin na parlamenta, tá téarma oifigigh na géistóirí socrathe ag gabhlaíonn go le. Bíonn ról cóirlach ag na géistóirí leis tuig den bhúról. Cílíonn sé sin go gabhlaíonn siad leis an bhúró a gáil cóirlach ach nach féad leo páirte ghlacha a bhótaí. Is féad le moltaí a chur isteach chun téagsanna a bhain leis na rialacha goléir ag lechan an bureau a lasú nó a scríamh. Is féad le haon eisir a ceistena a chur féiginí a bhíochtaí an bureau. Chun áil amach cé atá páirtú go gláis na géistóirí, is féad liosta na bheisirí agus a san chóir mídáil ar thiamh gréasáin Parlament na Háirpa. Sí Parlament na Háirpa chur an chláirsáid láthair. Is féidir éisteach de Tillipod Quailtí ar Europile Radio.
5: A technológiai erőfölényért folytatott egyre erősödő globális versenyben, ahol a technológiai fejlődés döntően a mesterséges intelligencia, az 5G és a zöld technológiák fejlesztésén múlik, az EU jól tudja, hogy határozott lépésekre van szüksége. Az Európai Bizottság ebből a megfontolásból 2020-ban ki is alakított egy új uniós iparpolitikai stratégiát. Az ipar kizöldítésén és a digitalizáción keresztül próbálja erősíteni az EU iparát és stratégiai önállóságát, és ezáltal világszintű versenyképességét. A helyzet viszont úgy alakult, hogy a kritikus fontosságú technológiák területén az EU lemaradt más gazdasági nagyhatalmakhoz, például Kínához képest. Nincs összhangban az innováció, a termelés és a gyakorlati alkalmazás. Ezt a csorbát kívánja kiköszörülni az Európai Bizottság a Stratégiai Technológiák Európai Platformja, más néven a STEP létrehozásával. A STEP egyenesen odairányítja az uniós forrásokat, ahol az európai iparágaknak arra a legnagyobb szükségük van. Nem csak a felzárkózáshoz, hanem versenyelőnyük biztosításához és vezető pozíciójuk tartós megőrzéséhez a nemzetközi porondon. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a STEP-pel, a Stratégiai Technológiák Európai Platformjával foglalkozunk. Ezt az eszközt azért hozná létre az Unió, hogy függőségeit csökkentve önállóbbá válhasson, és a folyamatosan változó technológiai környezetben is versenyképes és ellenálló tudjon maradni. A világon több ország is konkrét erőfeszítéseket tesz azért, hogy iparát klímasemlegessé tegye és fejlessze a digitális technológiákat. Kanada például 2023-ban bevezette a Made in Canada tervet, melynek része egy a tiszta gazdaságot támogató beruházási eszköztár is. Kína szintén a világ elsőségre pályázik mind gazdasági, mind technológiai téren. Ők is előálltak egy 2025-ig szóló Made in China ipari tervvel versenyképességük javítására. Ezt úgy kívánják elérni, hogy javítják a gyártásban és az új technológiák kifejlesztésében betöltött globális pozíciójukat, és csökkentik a külföldi beszállítóktól való függésüket. Az Európai Unió ugyanebből a megfontolásból hozná létre a Stratégiai Technológiák Európai Platformját. A forrásokat ezen keresztül azokhoz a projektekhez fogja csatornázni, amelyek a mély technológiák és a digitális technológiák fejlesztését és alkalmazását támogatják. Ilyen technológia például a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, a megújuló energiaforrások, például a nap és a szélenergia kiaknázására szolgáló tiszta technológiák, valamint a biotechnológiák, ezen belül is a biológiai gyógyszerek kutatása. A STEP egyúttal a zöld és digitális kettős átállás céljait is szolgálja, segít csökkenteni az unió stratégiai függőségeit, ezzel növelve technológiai önellátó és tűrő képességét. De miből finanszírozza az EU ezt a beruházási kezdeményezést? A STEP meglévő uniós pénzeszközök mozgósítására és átcsoportosítására épít. Az így felszabaduló forrásokat az unió a költségvetéséből további 10 milliárd euróval egészíti ki. A teljes beruházási potenciál így elérheti a 160 milliárd eurót. Amint azt a bizottság hangsúlyozta, ha főleg a meglévő uniós forrásokra támaszkodunk, annak három nagy előnye van. Gyorsabb a folyósítás, jobban kombinálhatók a források, és végső soron hatékonyabb lesz az uniós források felhasználása. A forrásokból olyan stratégiai projektek részesülhetnek, amelyek előmozdítják a digitális, a tiszta és a biotechnológiák fejlesztését, és ezáltal támogatják a zöld és digitális átállást. A STEP egyedi jellemzője a szuverenitási pecsét. Ez egy minőségi védjegy, amelyet a bizottság a STEP célkitűzéseinek teljesítését szolgáló projekteknek ítél oda. Gyakorlatilag egy projekt kiválóságának és érdemi hozzájárulásának az elismerése. De az elismerésen túl a pecsét egyben vonzóbbá is teszi az adott projektet a köz- és magánberuházások szempontjából. A STEP másik kulcsfontosságú eleme az úgynevezett szuverenitási portál. Ez egy nyilvános weboldal, amely a remények szerint összekapcsolja majd a potenciális befektetőket a zöld és digitális átállást szolgáló európai projektekkel. Teszi mindezt úgy, hogy a közfigyelmet a STEP stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő projektekre irányítja, és tájékoztat mindenkit a szóba jövő finanszírozási lehetőségekről. A STEP létrehozására irányuló bizottsági javaslattal a Parlament Költségvetési Bizottsága, valamint Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága foglalkozott. A két szakbizottság által készített jelentést a Parlament 2023. októberi második plenáris ülésén fogadta el. A képviselők nehezményezték, hogy a bizottság nem teljesítette a 2023-as munkaprogramjában szereplő azon ígéretét, hogy törekedni fog egy új európai szuverenitási alap létrehozására. Elismerték ugyanakkor, hogy bár a STEP-nek a javaslat szerinti formájában korlátozott a hatóköre, a meglévő programok felhasználásával és a köztük lévő szinergiák kiaknázásával gyorsabban eredményre vezethet. A parlament véleménye szerint a STEP jó próbája lesz a következő költségvetési időszakban bevezetendő átfogó szuverenitási alapnak. Összefoglalva, a STEP több puszta finanszírozási mechanizmusnál. Az uniós iparágak tetemes forrásigényét célzottan kielégítő stratégiai eszközről van szó. Az Európai Bizottság szerint a közös európai iparpolitikához közös európai finanszírozás dukál. A STEP-pel Európa újabb lépést tesz az innováció, a fenntarthatóság és az önellátás irányába. Az eszköz helyét később a kiterjedtebb hatókörű európai szuverenitási alap veszi majd át, amellyel az EU célja iparának további erősítése és még több magánberuházás bevonzása. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben az Európai Parlament Think Tank weboldalán olvashat.